0: kicking off another hot explosive mix.
1: Hello?
2: Igen. Itt jönnek.
1: Hát jobb el.
2: Vajon vaj.
1: Berva.
2: Tényleg pedig kapasz le arra, Dini. Igen, most említik, hogy van egy gyöngyénk után szültem valami, egy bohagy, egy bohagy, hát az mini panter. A Tata Lower.
1: Tata Lower. Mene.
2: Ora tutta mano ni gone te koni gwa her ngata mi tam
1: eh ti meto nye eh ti meto nye
2: eh
1: okay aya da mi